előtt küldtem, erőse bírt a kész rosszabb nála is. A bolond lány az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közé.

Az ördög küldtem erősebb írt, a kész rosszabb nála is. A bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közén.